0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.